Hátra hajtad, amit hallottam, hogy így van a hinadosom. Így Johnny mondta kettőnek az egyik. Lame, jékelsen hajt, kicsit újra. Szalon várzese? Vagy sajnod a várzés mi zárja?